A Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Pittel. Adelante.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú ritkafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galak.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

8.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatod.
6: Még több. Még több zene.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

0: Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness!

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti,
1: pörgeti,
2: pörgeti,
1: pörgeti,
2: pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.
3: XIL.
0: XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
3: XIL-el.

0: változott.
1: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

Na, akkor nekifutunk még egyszer. Hello, hello, sziasztok, csoda szép reggelt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. július 21-e, napi egyenlőség napja.

Ebben a dög melegben tudom, hogy nagyon sokan a strandot, vagy éppen a kerti pancsolót válasszátok. De azok, akik velem tartanak a következő 2,5 órában legalább, azoknak kívánok felhőtlen kikapcsolódást, némi hűs szellőt, hát süt a nap. Az első dalunk a Leander Kills volt, és a Fényév távolság.

és net. A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Kacajkát. Vagy a szerelem fáj, él túl ez az ősi szabály. Én azt hazudom. Remek műsorvezetést, hangulatot, és jó zenéket kíván nekem. Süt a nap, nehogy szomorú légy. Van velünk Pistám, és neked is csodaszép vasárnapot. És megérkezett már a Bitangyó Rádió chat falára Maskurám, és itt van vele a háttérben Joe Papa is. Puszi ölelés nektek is. Aztán itt garázdálkodik Kata is.

0: Akit ugyan Wolfunk pihenő pályára tett, de hát Kata talált egy kis kaput, és fölmászott ide a falra, értem tőlem miattam. Csak Kata arra vigyázz, hogy én nem másszak a falra tőled. És tudod, azért a kiskapuknak van egy bizonyos határa. Úgyhogy vigyázz, mert előbb-utóbb. Valaki nagyon megúnya, és akkor nem 14 nap lesz.
1: Süt a nap! Nehogy szomorú légy, ne lehetne százszor is rosszabb.
0: Emberek,

0: maradok távol.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik
0: az... Full of the flow. És hát én nem maradtam távol, én már megérkeztem, ahogy ígértem tegnap este, 9:30-tól. Elmegyek, nem számít a távolság. Nagy szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkánkat is, puszi ölelés.

Itt van velünk Szituskánk, és nincs egyedül. Kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk, hallgatunk Mira Piros, Noémi, Dávid, József és Szituska. Azt írta nekem Hegedűs Ritka, csodás vasárnapot, jó adit kívánok, kedves kis oroszlán. Tett egy vigyort is. Köszönöm szépen, kedves Judit. Csudi jó zene hallgatás, nem tudom, hogy ténykedsz a konyhában.

Pitangyó Rádió Chat falán szeretettel köszöntöm Blues a mindent is. Készültem a mai napra, és nagyon sokféle, mindenféle zenével, külföldivel is, magyarral is, egészen a napjainktól. És hát természetesen a mai napon is jönnek majd lemezről azok a bizonyos nagyon-nagyon retro percek,

Nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, hogy baj-e az, hogy nem jön semmi túl könnyen. Mondjuk néha azért egy kicsit lehetne könnyebb. De hát vallom, hogy azért megerősít minket. Minden gond és minden baj. De nyilván a jó dolgokból könnyebb erőt meríteni. Tóth Vera is a Nem baj, hogy semmi nem jön könnyen. Viszont elég könnyen ide talált Musukán kis jó műsorvezetés, Little Lion. Köszönöm szépen, drága puszölelés. Jó ténykedést ott a konyhában neked is. Hát próbáljatok meg olyasmit főzni, olyat készíteni, ami nagyon hamar megvan, és nem kell túl sokáig.

könnyen, nagyon könnyen ide talált Tika és Békatka is. Ami ingyen volt, később lett nagy ára. És hát igen, Békatka írja, hogy kezdte hiányolni Tikát. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megosztásokat. Tikának is, Roninak is, Szilárdnak is.

Az, hogy azt írja, az visz előrébb. Tegnap ugye műsor után egy kicsit vaciláltam, volt egy ilyen fél óra hatásszünet, hogy most menjek, nem menjek. Aztán ugye kimásztam az erkélyre, mert fotóztam, hogy hát itt még tök világos van. Még a nap se akar lemenni, és hát aztán ott kinn az erkélyen éreztem, hogy nem is olyan rossz idő van. És hát elmentem egyet tekerni. Úgyhogy ezúton is köszönöm Tök Szárnak az egész úton lévő zenei kísérletet, hiszen 10:30-ig zenélt nekünk.

0: Én mondtam már nektek, hogy nagyon sok minden van a mai napon. Van születésnaposunk is, akit várunk, hogy fölébredjen.
1: Nem baj, hogy semmi nem jön könnyen.
0: Addig el se árulom nektek, hogy ki ő. Alajos névnapja van, apák napja van. Ma van a nyári napfurduló. És a mai napon a zene európai ünnepe van.

francia kezdeményezés, ez 1982-től. Señorita. Hát már egyszer nekem is ébren volt, de hát Tündinél sose lehet tudni. Hát és elárultam. Szóval ő képes, bármikor képes visszaaludni.

Nagy szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kisoroszlán, természetesen vagyok, csak hamar kiteregetett, azt én is. Szép vasárnapot, reggelt kívánni mindenki.

Nagyon sok magyar dalt választottam be ebbe a mai napba. Remélem, hogy találtok majd benne kedvetekre valót. És ugye, hát tudjátok, ígértem nektek már múlt hét csütörtökön is, hogy minden csütörtökön 17:30-tól 18 óráig, addig, amíg majd nem lesz valaki, aki ezt az idősávot elvigye helyettem. Addig itt leszek veletek, és én úgy gondoltam, hogy ezek a másfél órák, ezek mindig magyar dal napja lesz. A Bombon és a Varázsi.

Bár lehet, hogy tévedek, de én valamiért úgy emlékszem. Wow, és nem tévedek. Beszétuska már is megírta a tutit. Nagyon régen láttam, már szerintem délután, puzzlőzés közben. Hát sajnálom a bőr

Kedves tündér, ébredezzél föl álmodból, és akkor engedd meg, hogy a Bitangyó Rádió hallgatói csapata, műsorvezetői, és természetesen jó magam nevében is kívánjak neked nagyon-nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen sokáig! És hát az előző dalra azt írtad, hogy az a te dalod. Nem.

0: Drága hölgyeim, drága imádott hölgyeim, kicsi lányok, nagy lányok.
1: Musukánk is boldogat kíván.
0: Éljenek most jól, és a fiúk ezért...
1: Hát ugye a csetesek azok teleszórták Happy Birthday-vel.
0: Jön a világ...
1: A Bitangyó Rádió chat falán. Próbálok benneteket szoktatni ehhez, és ez nagyon jó dolog szerintem, hogyha valakinek születésnapja van, akkor ugye, vagy névnapja van, és itt van velünk a társaságunkban, akkor köszöntsük, és hát nem csak a műsorvezető, hanem ti is, és ugyanezt is visszakapjátok majd előbb-utóbb. Na jön egy Lord és a virágdal, még mindig.
0: Fáj, de leszakít! Nem kérlek.
1: Ami ünnepeltünk meg, de tudom, hogy rajta kívül is mindenki imádja ezt a dalt.

Na jó, hát a pozitív energia. Hiszek a jövőképben, a szeretetben, a szabadságban és az álmokban. Ne adjuk fel a reményt, becsüljük meg azt, amink van, és higgyünk abban, hogy együtt jobbá tehetjük a világot. Én úgy gondolom, hogy ez a kis csapat ilyenkor, mikor így összeállunk, akkor mindenképpen jobbá teszi a világot. Bearanyozzuk kölcsönösen egymás életét. Kiemeli a tudást, az összetartást, a kitartás fontosságát, valamint azt, hogy a jövő a mi kezünkben van. A DJ Bobo és Kim Wilde. I believe.

Blúza minden is szeretne küldeni egy dalt Tündérnek, a születésnaposomnak. Blues Company-tól a pohár köszöntőt, legalábbis remélem.

0: 80-as is a felejthetetlen.
1: Hát igen, belefutok. Abba, ha olyat kértek tőlem, amit nem ismerek, hát nem hiába nem ismerem. Nagyon kedves tényleg, valóban.
0: Az a csapatok.

Kid. A legjobb remixek. Feldolgozom.

és a mi kis csapatunk is. Mira Piros, Noémi, Szituska, Dávid József. Boldog szülinapot kívánunk, mi is kérlek szépen tolmácsold.

azért kapni is szeretünk, tehát szerintem jó, fontos, fontos az egyensúly. Adjunk is, kapjunk is, legyen jó is. Városnő, míg falai felnőnek. Csézés az ébredés itt a Bitangyó Rádióban. És én szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót. Azokat is, akik a háttérben hallgatóznak, a facebookosokat.

Nagy szeretettel köszöntöm az érkezőket itt a Vitangő Rádió csetfalán. Itt van velünk már Bubu, és akkor Melinda is szerintem. Megérkezett Jánosunk.

Szerintem ilyenkor különben a legjobb a vízparton. Sőt, nem, inkább benne a vízben. Nyakig. Minden esetre, ha véletlenül valamelyikötök kint tartózkodna, nagyon vigyázni. Hatalmas az UV-sugárzás. Jó reggelt! Kívánunk Nefertitinek is. Egy nagy ölelés, pusszantás oda is.

Hát nagyon szépek vagytok, itt van velünk Tikány. Tündér, Pista 67. Nefertiti, Maskura, Kata. Pacolika János, Csámpás Rozi. Bubu, Blúza minden. Békatka. És a háttérben valahol itt mutat Roni.

1993, Ace of Base. Vannak, akik emlékeznek rá, hogy volt egyszer egy olyan műsorom, hogy elő a fütyülőkkel, és egy csupa olyan dalt válogattam be abba a két órába, amiben volt így vagy úgy fütyszó. Hát ott akkor azon az egy hét alatt, amíg ezt így kitaláltam és összeszedtem, vért izzadtam. Ilyenkor meg, mikor hallgatom a dalokat, akkor rájövök, hogy hát ebbe is van fütyülő például.

mostanában azt találtam ki, ha nagyon nem tudom, hogy mit nézzek, filmet, akkor bejutom azt, hogy mondjuk 1996. Oh yeah! Filmjei. És aztán abból szemezgetek, amit éppen ott találok. Vagy beütöm, hogy 2000 vagy 2002, szóval így ilyen évszámokra bontva. Hát 96-ban ott volt a függetlenség napja. Olyan kevés jó skipit csinálnak, tényleg. Szóval pedig én nagyon szeretem őket. No Limit! Unlimited. És most visszaléptünk hármat, az időben 93-ban járunk.

Közben Tikab 99-ből belinkelte ide nekünk a Matrixot. Képzeld el, hogy a Matrix az a trilógia, szem három rész készült belőle. Amit nem tudtam megnézni, és próbáltam valamikor tavaly, azt hiszem tavaly, majd éred újra, na most már pedig akkor. És akkor sem. És közben lassan előkészíthetitek a baki táblát. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to... Ha elbeszélgetem az időt. Na, de még nem volt baki.

Bobinál beragadt a május 5. Szeretettel köszöntöm csalfánkat is. Azt írta, hogy nálam a bűbájos boszorkák a menő. Az megy non-stop.

Freddie Mercury, és 1993-93-ról van esetleg valami kellemes emléketek? 93-ban lettem 20 éves.

nagyvárosi csaj lettem, hiszen fölmentem Budapestre dolgozni, és csak hétvégenként jártam haza. Alig vártam, hogy péntek este legyen. Béka Kölli a 93-ban született a lánya. Isten éltesse sokáig. Musukáiknál pedig nem csak Musuka főz, hanem Mimike is. Mármint nem Pető Editke, hanem Mimi a tacskó. Ellopta a karfiolt. Nagy puszi és ölelésem Vida Erikájéknak is. Szia drága jó műsorvezetés, szép napot mindenkinek, Tündérnek boldog születésnapot. Puszi, munka van. Megy a cserkó befőzés ezerrel.

egy sercegős kis 7 incses, hiszen a kis lemezek között. Válogattam, és jönnek már azok a bizonyos nagyon retró magyar percek is.

Balázs Fecó és csapata, ők a Korál. És 1981 egyik legnagyobb rock slágere, Homok a szélben.

És hála jó Istennek, nagyon pörög a cset, de írja Tika, hogy az ő lánya is akkor született. 1993-ban őt is Isten éltesse sokáig.

0: fogok.
1: Nagy puszim Szilviónak is. Szia, Andi, szép napot mindenkinek, jó műsorvezetés. Szia, drága puszi ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy. És szeretettel köszöntöm kis Gabinkat is ott a háttérben.

A mai nagyon retro magyar perceket kislemezekről két rockdallal nyitom meg. Mind a 2981.

kedves Jánostól érdeklődök. Nem értettél engem, hogy a Vén Európa Varga Miklós? Mert én tőle ismerem Homonyiktól, nem, de lehet, hogy létezik.

1978. Kati és a kerekperec. És hát ez egy jókedvű nap.

0: szintén egy kis hétincses kis lemez. Remélem, hogy kedves János erre gondoltál. Közben Tündi írja, hogy puszi anyukámnak.
1: Foltos sok színruhája, oly sokszor elszakadt.
0: Itt van velem apusom is.
1: Álma.
0: Szia kis bundás, jó ad itt neked sok füled. Szia drága puszi ölelés.

Hát akkor, hölgyeim, János küldi nektek Varga Miklóstól a Vén Európát, ami különben címileg csak Európa. Remélem, 1984.

nagyon szeretem, meg ma mai napig is szeretem Varga Miklós hangját, de bizony olyan kislánykoromban engem nagyon megtalált.

Maradtunk 1984-ben. Csongrádi Kata és a Millió rózsaszál, az a bizonyos dunaföldvári masina, amiben a pénzt

fogunk váltani majd, Nefertiti. István a király. Hát ugye a rock operában, akit láthattunk 1983-ban, az Pelsőci László volt. Az akkori rendszernek az ő arca felelt meg Istvánnak. De az ő hangja Varga Miklós. Vagy távol vagy tőlem.

ez egy dupla lemezes album. Úgyhogy föltettem a korongra, a lemezjátszóra, nem a korongra. Szóval a lemezjátszóra föltettem a másik lemezt is. Jó, olyan koppány is.

Apostol együttes. És az okosabban kéne élni. Nagy szeretettel köszöntöm Engine-ket, és jó reggelt, itt vagyok, hallgatlak. Jó adás, sok füle. Köszönöm szépen, puszi, nagy ölelés.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előjelők.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek, és feldolgozások.

0: Közben Nefertitink életet lehelt a gépbe.
1: Körülök.
0: Tikánk adott egy nagyon jó kis konyhai tanácsot, úgyhogy figyeljetek, kedves bitangok, lehet jegyzetelni ott a háttérben. Ha nincs kedved, minden egyes alkalommal vizet forralni, amikor tésztát kell főznöd, akkor forralj fel egyszerre többet, tedd be üvegbe, fagyazz le, és csak elő kell venned. De pihent vagy. Zanzibár. És egy új napra ébredtünk a mai napon is. Ezek csendben. És csak rajtatok múlik, hogy mi kerül ebbe a

0: mit végül
1: benne. Random Trip, Fit, Lábas Viki, Járai Márk, Szepesi Mátyás is a hajol közel, Bitang Jó Rádió.

Írja Tündi, hogy de jó zenéket játszol sorba egymás után. Remélem, hogy ezzel mindenki egyetért, és tetszenek a zenék. Bevallom őszintén. Én azért a mai napon nagyon sok zenével, ha nem is minden, de nagyon sokkal, ami születésnaposunknak. Próbálok meg egy kicsit kedveskedni, bár tudom, hogy ezeket a dalokat ti is mind szeretitek.

0: És hát Nefertiti emlegette Kalapács Józsefet.
1: A fényed, átragyog téged, szétszakítja megszokásból.
0: Ez akusztik és Kalapács.
1: Sőt,

0: titkos szép dal.
1: Na csak, hogy ne hiányozzon Paksi Endre hangja sem, hiszen az előző dal egy Ossian dal valóban.
0: Énekli, mert nem érti. Egy különös, egyszerű.
1: Maradunk még ezen a lírai vonalon egy dal erejéig.
0: Mire való, de hirtelen felfogod, átérzed, megérted. Semmiből lesz a minden, és a légvágból a semmi.
1: Akkor is abban a percben tanulsz meg szeretni.
0: Egyszerű és igazi, egyszerű és valódi.

0: Oszcián, és abban a percben...
1: Meg szeretni távoli titkos szép dal, mit az ember valahol hall.

0: Na, mielőtt teljesen elandalognátok, megpihentünk, kaptatok egy kis pihenőidőt.
1: Vörös a rúzsa,
0: Sugar Loaf.
1: És a húsom, dagad az ajkamban a kollagén.
0: És a Barbie.

bizony, Kata. A szeretet nem lehet kikövetelni. Azt csak kiérdemelni lehet. Ha úgy viselkedsz, akkor menni fog az a szeretet is.

Hát szerintem egyetlen egy hölgy sem mondja ezt őszintén, hogy hazudj még. Persze valamikor nem szeretnénk tudni az igazat, mert még nem vagyunk elengedő képesek. De aztán amikor eljutunk arra, hogy elengedés, akkor meg már bosszankodunk.

Csordás Tibi és csapata. És a tied mindenem. Na mit szóltok, kedves csetesek, Kata megérdemli, hogy egy kicsit szétszeressük?

Csafánk küldött képet, burek és sajtos penótos tészta. Sajtos penótos tészta az isteni. A burok is, de burek is, de én be nem kapcsolnám a sütőt semmi pénzért ma.

Az előző kérdésemhez hozzáfűzte Tika, hogy tudjuk, hogy hazudik, de kapaszkodni akarunk, hinni, remélni. De van az a kor vagy tapasztalat, amikor már nem működik, mert már nem is akarjuk. Ez így igaz.

Tündér is azt írja, hogy bizony van az a sok csalódás. Meg a kor, igen. Mindenképp. Hát szeretjük a nyári esőt. Kívánja is a szervezetünk, de nem esik. Ezek, mikor két hete egyfolytában esett, akkor meg szeretünk volna egy kis napfényt. És hát kedves maskura, hát látod, nem fogja megkapni a zenét, nem kell aggódnod. Már csak itt van, nem hallgatja a rádió. Direkt nem írtam.

Vékatkán kírja, kis napfény az még oké, okay, de ez már sok a fehér embernek. Én már megint biciklis barna vagyok. De majd hát, ha este olyan 5 óra után kimerészkedek egy kicsit az erkélyre. Csalfánk azt írja, hogy 25-26 fokig van kompatibilis. A fölött hulla effektus van nála. Még azt is elárulta, hogy ő is ott pácolódik, és most fogja berakni a bureket a sütőbe, és hogy hétköznap nem hajlandó meló után, így egy héten egyszer. Nem tudom, a sofőr barna milyen. A bringás barna az olyan, hogy a bringás póló ugye ér, ameddig ér, és utána a karod végig barna. Viszont az új perceim fehérek. Mert ugye a kormányon behajlítom az ujjamat. Rákulcsolom a kezemet. Na hát meg ugye a rövid nadrág szintén.

Hát arra kell nagyon vigyáznom, hogyha valahol úgy megyek el bringázni, hogy hazafele, hátulról süt a nap, akkor legyen nálam elég naptej, mert hogy olyan szinten leszokott égni a vádlim. De hát ennél tudok jobban. Ha nem emlékszem, 3 vagy 4 éve voltunk a Móze völgyében. Bringázni Daniékkal. És hát ez a bolond fiú ugye totál kopasz. Úgy leknyírja, mert hogy az kezelhető. És hord bringás sapkát, aminek ilyen kis rombusz alakú nyílásai vannak. Elfeküdtünk ugye a pléden, mikor visszaértünk a kempingbe, és hát így oldalra fordultam, és így telibe Dani fejét láttam. És meg se tudtam szólni, csak nem is nevettem, röhögtem. Tehát egyszerűen jó, hogy előtte voltam pisilni. Könnyesen röhögtem magam. Úgy nézett ki a fejem, mint a focilabda. Csak nem feketék voltak az garombuszok, hanem pirulók.

Közben Musutól is kaptunk egy fényképet, alsó-felső karról. Hát úgy néz ki, mint én. Fönnfehér, lembarna. Szia, Lion! Hallgatlak, ám csak eddig úton voltam. Nagy puszi, nagy ölelés Weissnak, és hello, Anna Marie!

Marian közben írja, hogy ő ma vizes pulóban tolja, de így se sokkal jobb, 10 perc alatt megszárad rajta. És hogy szerencsétlen szőrös gyermekét nem irigyli, itt rohad az asztal alatt, és küldte a képet a cicáról. Há, nem kis bundája van a makkának. Pet Shop Boys. Repüljön oda békatkának. Meg persze mindenkinek, aki szereti.

9. Közben Marian érdeklődik nálam egy lemeznél, hogyha látnám, akkor gondoljak rá. Bevallom őszintén, hogy még nem is kerestem őket.

tegnapi napon mehettem volna bolhászkodni Regensburgba, de végre sikerült pontot tenni az új banki dolgaimnak, és ugye váltottam bankot, és nekem ebbe kellett segítség, hogy mindent beállítgassunk, átmenjen az új számlára az

11 óra 51 perc van, és én ugye elvileg 12 óráig vagyok itt veletek, aztán majd 14 órától érkezik hozzátok Gébelen. Azok, akik esetleg elmentek már ebédelni, vagy elmennek ebédelni, nektek jó étvágyat kívánok. Akik pedig még maradnának, maradjunk!

Marian cicája kifeküdt a ventilátor elé. Csapatja magának a szelet. Azért nem buták az állatok, tehát tényleg. Kerek az élet. Desperado. Maria, megosztottam a csajokkal a cicádról a képet. Azért nem semmi farka van a macskán.

Musukám írja, ő még bizony nem végzett a konyhába, úgyhogy örül, ha maradok. Igen, megelőztek a kócolásra.

egy biztos, dögmeleg van. Tehát nyár van, be kell nyelnünk ezt, hogy nyár van, és nem szabad rá panaszkodni. Igyatok jó sok folyadékot, zuhanyozzatok le, vagy csobbanjatok, ha megtehetitek. Sípos F. Tomás énekel.

jó émosú, milyen jó cicás poharad van. Ez a jóskás pohár, igaz?

Benne velem Pályer és a Groove House. Ezzel folytatjuk ezt a mai, hát most már délután, hiszen eldobtuk a delet. Igaz, még csak 3 percen. Jó étvágyat minden bitangnak. Miért lettél más? Ha valaki pedig túl van az ebéden, annak kedves egészségére. Én is köszönöm, hogy velem tartotok, még akkor 13 óráig maradok veletek. Aztán kaptok egy óra pihenést, és akkor utána majd érkezik Gébelen.

azért kíváncsi lennék, hogy ki Lara, mert soha nem köszön senkinek, megjelenik egy kicsit kíváncsiskodni. De reméljük, a fülei itt vannak, érezd magad jól.

vettem egy táblácskát, hogy jó a buli. És Békatka meg is fogadta a tanácsomat, és már pengeti.

akkor belenyúltunk Tikának is, repült egy zene. Most kura, kitaláltátok-e már, hogy mi lesz az ebéd?

Ja, hogy a reggelit és az ebédet egybe letudtátok, akkor kedves egészségetekre! Én még nem reggeliztem, és ebédel is majd. Hát el van készítve az ebédem, úgyhogy majd csak be kell kapcsolnom az airfryert, szerintem, ha nem felejtem el, akkor olyan 3-1-1 környékén. És akkor így, ha végzünk a műsorral, akkor talán lesz ebédem is.

olyannál kész a burek, meg kész van Marian is. Jutúros strapacska, előtte pedig dinnye. Nyom, nyom, nyom, nyom, nyom. Imádom a jutúros strapacskát. Dinnyém van nekem is. Még fagyim is van. Tegnap bevásároltam. Nem is értem, mégis a szívemben ott langol. Na gyere, hallgass te. Dr. Béres és Király Viktor.

Erika írja, hogy nála is a... működik egyelőre fasírtal, aztán megy bele a hasább burgonya, és készíti hozzá zuborkasalit. Most kura csinál áfonya.

Békatkánk viszont pénteken megfőzte a zöldbab főzeléket, ami sárga. Meg a lecsót is, de most inkább barackot eszik. Különben tényleg érdekes az ember, hogy inkább, tehát nem is kívánja a szervező, vagy legalábbis én nem, én tényleg gyümölcsöt, jó hideg gyümölcsöt.

Igazi nyári kaják ezek, igaz? A lecsó, a dinnye, a barack, a paradicsomos töltött paprika. A héten kimaxolra. Szerdán sikerült este készítenem, amihez Békatka jó étvágyat is kíván, de ugye nem ettem belőle szerdán. Tegnap fogyott el a vége.

A név memóriám az viszont piszok rossz, az bevallottan. Képes vagyok, valaki bemutatkozik, és egy perc múlva fogalmam sincs, úristen, hogy is hívják. 4 éve dolgozom ezen a munkahelyen, és még mindig vannak emberek, akiknek fogalmam sincs, hogy mi a nevük. Na hát, ami maskuránk azt mondja, hogy ő már pihenne. Hát kíván egy kis nyugalmat, igaz?

a gyógyszert se tudom, hogy mi. Esetleg a gyógyszeret keresed, elgurult?

és békatka bárányok hallgatnak. Tika memóriája már úgy megtelt, hogy egy újat kell megjegyeznie, már kettő egyből kitörlődik onnan.

Azt mondja maskura, hogy el kéne, hogy engedjem. De hát már nincs 40 perc, simán kibírod, aztán utána alhatsz egyet.

Ez tök jó, ez a bárányos kép különben, de emlékszel arra a gifre, amit még a régi Bitorlon giffeztünk? Volt egy fehér, meg egy fekete bárány. És mozogtak ütemre. Hát azt a gifet azt szeretném, az nincs meg. El kell, hogy engedj, de azt mondja Maskóra, hogy most már fél lábbal is megvárja a végét.

hogy is jó együtt forogni a földdel? Hát a két űrhajósunk ebbe biztos, hogy tudna nekünk segíteni. De vajon milyen is lehet súlytalannak lenni? Sugár. És a súlytalanul.

láttuk egy képet Tikától, hogy a sok féllát közül melyik a kalóz. Hát az asztal, annak van falában. Én beszereztem egy hógolyót, ezzel próbálom célozgatni a csajokat.

2020-asoddal, és ugye hát itt még az eredeti felállásban halljuk a No Sugar, és már mi többször megbeszéltük a csajokkal, hogy valahogy nem tudunk kibékülni az éneknő váltáson, most már talán a harmadik is megtörtént.

tündér berakott egy képet. Melyre az én válaszom, hogy lenyelem. Urin, ő nem köpköd. És hát ha megint mire gondoltok, kedves Bitangyó rádió hallgatók, szóval a nyár egyik legfontosabb kérdése. Urin, ő nem köpköd. És hát ha megint mire gondoltok, kedves

Békatka azt mondja, csak bátran fogom a kezed. Apjukot. Ismerve szükséged lesz rá. Hát az lehet, hogy te apjukot ismered. De akkor ezek szerint engem nem, ha úgy érzed, hogy nekem fogni kell a kezemet. Félsd inkább apjukat. Na hát egy szülinap. Be vagyok rúgva. Bár tudom, hogy tündér nagyon lájtossal, nagyon keveset fogyaszt az alkoholból. Úgy kellett így töltsért beledugni a torkába, és akkor így mosóval így nyomtuk lefele a piát. De hát egy szülinap tündér.

Cika írja, hogy jó volt ez a rock. Tele gyomrolt, lágyította az üresnek, meg nem árt. Nefertiti beírta, hogy minden apának, papának, keresztapának boldog apát napját kíván. Köszönjük szépen. Hát ugye ezt már ott a műsor elején elsoroltam, hogy mennyi minden.

ezen a mai napon pontosan ugyan annyi a napon, mint az éjszaka. Aztán ugye tündér születésnap is van.

mondja Maskura, hogy szerinte itt sziasztáznak, én pedig toljam. De én nem tudok sziasztázni közben. Suncorgó szerintem most ébredt, azt írt a tombolyunk. Ma 3,5 órája tombolunk.

bennetek is, meg bennem is. Ott van már a fény. És akkor jöjjön a végére az utolsó Mester 3-as. Elsőként a Vénusz.

fény evők lettünk. Mondom, én nem reggeliztem. Két teljes kávé van bennem. Mondjuk nem látszik rajtam.

A következő, azaz az utolsó előtti dalunk előadója, csapata, és igazán ismert. Ők a Groove House. A dalunk pedig a Szívvel lélekkel. Talán azért nem volt a mai napom baki, bár mindig szívvel lélekkel állok ide, de ma nem voltam úgy szétesve, nem voltam fáradt sem.

0: mondja Tündér, hogy Gusta, hát akkor nyugodtan edd meg, én lemondok róla. Úgy döntöttem, hogy inkább ma nem is ebédelek.
1: Sose láttam rajta, hogy boldog vagy.
0: Elég érdekes. Ez az zacskós leves. Hát kedveském, én a mai napon köszönöm szépen, a mai napon is köszönöm szépen a kitüntető és megtisztelő figyelmeteket ebben a 3,5 óra hosszában. 14 órától érkezik majd hozzátok Gébelem, fogadjátok szeretettel. Addig, aki még nem ebédelt, annak jó étvágyat, aki már túl van az ebéden, annak kedves egészségére, pihenjetek egyet. Igyatok sok folyadékot. Vigyázzatok a napon, nagyon ne tartózkodjatok kint. Vigyázzatok magatokra, mert tudjátok, belőletek csak egy van, mindenki más, sokan vannak. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai napotok, és hát majd az egész jövő hetetek, amilyennek szeretnétek. A holnapi napon 16 órától nyitja meg majd a Sort, Pinokjó és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 18 órától érkezem hozzátok én Hevesen, Vegyesen, majd 20 órától Szél és a Rockvillám. Ugye ez a jól megszokott hétfői felállás. A jövő héten csütörtökön és pénteken is itt leszek veletek. Csütörtökön 16.30-tól 18-ig, pénteken pedig 16-tól 18-ig. És jövő vasárnap is lehet ugyanígy velem tartani, hogyha van kedvetek a konyhában. Csak a szél.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Köszönöm a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet, ragyogtató kis csillagok. Itt a Bitangyó Rádió chat falán. Meg a fantasztikus hallgatói társaságnak. Jó étvágyat, jó pillanat.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Hát kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban, a Gébelem műsora kezdődött ebben a 2 órában. Modern Talking és Sissy Catch remixek forognak ebben a 2 órában. Az Eurodisco legendái. I know, ha velem akarsz tartani, akkor bitangyoradio.com, a cseten pedig írd elé, hogy chat.bitangyoradio.com, és már is ott lehetsz a csevegő falon.

Hogyha pedig a közösségi oldalakon akarsz megtalálni minket, akkor ott a Facebook és a többi közösségi oldal. Remélem már követsz minket, lájkoltál és megosztottál minket. Köszönjük szépen!

És hát hamarosan itt van a június vége is, kezdődik a július, nem is sok van már hátra, úgyhogy használjátok ki a nyarat, mert hát most már megkezdődött a diákoknak is. Anyunak és apunak, hogy fő a feje most.

És hát jöhetnek az időjárás jelentések a Cselegi falon, hiszen ugye vihart is mondtak már, meg holnapra is. És hát kíváncsi vagyok, hogy megint hány fok van ott, ahol éppen vagy. Szóval írd meg nekem a Cselegő falra, chat.bitangyuradio.com. Ha még nem vagy regisztrálva, vagy a rövid regisztráció után, már is itt lehetsz velünk. Hamarosan én is ott vagyok. Ez pedig a Modern Talking és a Hey You!

És hát hamarosan nézem, hogy ki van itt a listában a csevegő falon. Itt van velünk Roni, kedves műsorvezető kollégám, aki szinte állandóan a cseten lóg. Hello Roni! Aztán Bubu, Katóka, itt van Pista 67, és Sós 29. Mindenkinek szép napot, kellemes szórakozást!

És közben egy üzenet, mégpedig Wolfinak. Figyelj, Wolfi, már Katóka üzent neked, megint angolul. Atlantis is my friend. Szóval Atlantis a barátom, az én barátom. Egy kis szójáték a felvétel címével.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Kettő órán keresztül Modern Talking és Sissy Catcher remixek Gébelennel itt a Bitangyó Rádióban. Itt a Heaven Will Know.

0: Itagyú Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És hát itt van a Louis Rodrigueznek írt dal, ugye, amit Dieter Bohlen lényegében a haverjának írt, mert hát együtt csinálták annak idején ugye a Modern Talking dalait, és hát mi lehet a más a címe, mint Brother Louis.

És hogyha jöttek a csevegő falra, akkor más is kérhet természetesen a fagyit, mert hát én is kértem, és Katók adott nekem fagyit, úgyhogy el is nyalom mindjárt, mármint a fagyit.

És hát jöhetnek a hőmérséklet értékek mindenhonnan a csevegő falra, hogy hány fok van, és van-e nálatok vihar, mert hát vasárnapra vihart mondtak, aztán lehet, hogy csak este lesz. És hát meg lehet osztani természetesen az elérhetőségeket az ismerősökkel, barátokkal, legyünk minél többen, akik a Bitang Jó Rádiót hallgatjuk.

És hát itt van, you can win if you want. Szóval nyerhetsz, hogyha nagyon akarsz.

Közben a műsortervet kereste Katóka, hát ott van ugye a csevegő falon, hogyha menüpontra kattintatok, balra fent van legalábbis gépen nézve, és ott van a hírek menüpont, a hírek menüpontban láthatjátok a műsortervet. Közben pedig csatlakozott hozzánk rocker lány is itt a csevegő falon. Kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy!

aki lemaradt az elejéről, ez Gébele műsora itt a Bitangyó Rádióban. Az első órában Modern Talking remixek forognak, a második órában pedig érkezik majd Sissy Catch.

Ugye remélem senkinek nem kellett bemutatni ezt a felvételt, Sherry Sherry Lady. És hát ha minket hallgatsz, akkor nem vagy egyedül, You Are Not Alone a következő felvétel címe is, természetesen a Modern Talking-tól.

Hát akkor jöjjön a hatalmas sláger, ami nagy népszerűséget csinált ugye annak idején a Modern Talkingnak. You're my heart, you're my soul.

És hát remélem, hogy tudtátok hallgatni a délelőtt Little Lion-t is, ugye 10 órától, ha jól látom, 3 órában szórakoztatott benneteket itt a Bitang Jó Rádióban. Köszönjük szépen neki!

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Az előbb arrolják át nekünk ugye a Modern Talking, hogy ne hagyd, hogy elmenjek. Little Darling. Itt pedig már Angie's Heart.

És átpörög majd még egy Sexy Sexy Lover egy jó feldolgozásban, hiszen kedvenc dalom, jöjjön Sexy Sexy Lover.

de jó, el lehetett lötyögni erre a felvételre, a Hollywood Nights-ra, ez már a Strangers by Night. Gébel a műsora itt a Pitangyó Rádióban, az első órában Modern Talking remixek pörögtek, a második órában pedig Sissy Catch feldolgozások.

Hát különös alakokkal találkozott Sissy Catch az éjszakában, erről énekel nekünk. És hamarosan beugrunk az autójába, hiszen Jump in my car a felvétel címe.

És ha már a soulról, vagyis a lélekről volt szó, akkor jöjjön egy lövés a lelkünkbe. You shot a hole in my soul, erről énekel nekünk Sissy Catch, vagyis egy lyukat lőttél a lelkembe.

Szóval Sissi Kecső és You Shut a Hole in My Soul. Közben ennek képeket is kiraktam, Sissi Kecső, aki esetleg nem ismeri, van olyan, az megláthatja a cseten.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Egészen 18 óráig szólnak a Sissy Catch remixek itt a Bitangyó Rádióban. Sissy Catch és a Stop Drag My Heart Around, egy nagyon sláger.

Stop, dragging my heart around the arena cat and nekünk Sissy Catch. Born on the Wind, a következő felvétel címe. Sissy Catch remixek egészen 18 óráig a Bitang Jó Rádióban.

Miért mondok mindig 18 órát? 16 óra, szóval pontosan 16 óra, nem 18. Valamiért eltájoltam magamat. Biztos a tegnapi műsor miatt. Szóval 16 óráig.

És hát, hogyha elgondoljuk, akkor ezeket a jó zenéket minden Dieter Bohlen írta neki, ugye a Modern Talking producere. Kár volt szétválniuk, hiszen a Sissy Catch nem dönt úgy, hogy elválik Dieter Bohlentől, mármint kiadó meg producer részéről, akkor szerintem sokkal sikeresebb maradt volna.

0: Itagjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát akkor már is frissítünk CC Catch következő nagy slágerével. You can't run away from it, vagyis nem futhatsz el előle.

műsor közben már kértem a hőmérséklet értékeket, hogyha valaki a chat közelében van és meg tudja írni, hogy hány fok van. Aztán megköszönném, hiszen megnézzük, hogy valójában igaza van az időjárás jelentőknek, hiszen még vihat is mondtak mára. Én mindjárt mondom is, hogy itt hány fok van.

You Can Run Away From It. Sissi Kecs és a 33 fok. Érdekes, tegnap is ennyi volt a műsoromnál, 33 fok.

És ha még mindig nem tudod, hogy hol lehetsz interaktív a műsor közben, hozzászólhatsz, vagy írhatsz üzenetet bárkinek, és hogyha természetesen, hogyha nyomdafestéket tűr, akkor be is olvassuk. Szóval chat.bitangyoradio.com. És hát egyre kevesebben nap van ahhoz, hogy elinduljon az új, frissített Bitangyó Rádió weboldal. Ha jól láttam, akkor 9 nap van.

Megállás nélkül szól Sissy Catchy a Beat on Go Rádióban, Gébel Annál egészen 2 óráig. You can be my lucky star tonight. Te lehetsz a szerencse csillagom mai szaka.

Az első órában a Modern Talking remixek pörögtek itt a Bitangyó Rádióban, Gébel a műsorában, a második órában pedig itt van Sissy Catch. Hamarosan érkezik tőle az Are You Man Enough című felvétel. Elég férfi vagy? Hát remélem, hogy eléggé férfi vagy. Mármint a nők szempontjából. Itt pedig You Can Be My Lucky Star Tonight.

És ha már megtudhattuk Sziszikecstől, hogy mennyire férfi neki a férfi, akkor énekeljen mostan nekünk a Mennyországról és a pokorról, Heaven and Hell.

0: Na és most kezdődik itt a vihar, legalábbis a dörgést már hallom, és hát kiraktam egy mostani képet Sissy Catchről, aki nem látta mostanában. Ugye ez egy friss kép, hát nem, annyira nem, de májusi, tehát egy hónapos nagyjából.
1: Vihar

Az első órában Modern Talking remixek pörögtek itt a Bitangyó Rádióban, a második órában pedig Sissy Cash feldolgozások. Ez Gébele műsor egészen 14 óráig, szóval a Fire of Love, vagyis a szerelem tüze érkezik.

És az utolsó felvétel a mai műsorban, Cause You're Young, a felvétel címe. Mert fiatal vagy, ez a felvétel címe magyarul.

Ez volt tehát Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban ebben a 2 órában, Modern Talking és Sissy Catch remixeivel. Közben csatlakozott hozzánk a Csevegőfalon Bíborka is. Nagyon szép, kellemes napot kívánok a vihar ellenére is, hiszen itt már esik meg, dörög meg minden. De reméljük, hogy rövid nyári vihar lesz. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a füleket, a hallgatóságot, a figyelmet, és remélem, hogy találkozunk a legközelebb, és hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót. Ha jól láttam, utána nem lesz élő műsor, de a zenék pörögnek majd természetesen. Jó szórakozás mindenkinek, és kellemes vasárnap délután, estét mindenkinek. Sziasztok!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Marinéni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Bitangyó Rádió.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Esztét Zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban. Go.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

I wanna fuck.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. Das Omen.

0: Bitalju Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.